0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztatva, Jodin FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobban, megdobbant.
1: Zvírojuk szerci. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Мастопа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Karom veled ez még.
1: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, ma is hozzád jövünk, és hálás szívek köszönjük néked az éjszaka nyugalmát, a mai reggelt, a mai napot. Köszönjük, Urunk, hogy nem arra kell tekintsünk, ami szemünk előtt van, hanem a te jelenlétedben újra és újra felemelhetjük tekintetünket, és valóban úgy belsőleg tekinthetünk rád, és oly nagy szükségünk van arra, Urunk, hogy a te jelenlétedben érezhessük magunkat. Kérünk hát szent lelked által így tégy készé, munkálkodj bennünk, engedd, hogy értsük és elfogadjuk a te szavadat, akaratodat. Kérünk, így szólj hozzánk, Urunk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetséges szakaszból olvasom, Jakab leveléből a második rész, 14. verstől a 17. versekig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-e őt a hit? Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek, szükölködnek a mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki ti közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amikre szüksége van a testnek. Mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, második fejezet azzal kezdődik, hogy mit ne tegyünk. Ne legyetek személyválogatók. És mint egy fordított gondolkodásban, a mai napig ez szakaszunk pedig azt mondja, hogy akkor milyenek legyünk. Ha nem vagyunk személyválogatók, akkor milyenek legyünk. A személyválogatás ugye emberi kapcsolatainkban az egymáshoz való viszony kérdése. Tehát alapvető kérdés az, hogy kell legyen egy közösség, kell legyen egy kapcsolat, egy viszony. És a mai napig ez szakaszunkban ezt a viszonyt mutatja be, hogy milyennek kellene lennie. Azaz, azt mondja, mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek. Tehát ennek a viszonynak azt az oldalát mutatja be, hogy kell a másikhoz viszonyulni. Tehát nem úgy, hogy személyválogató vagyok, hogy kiszelektálom, megválogatom az emberi kapcsolataimban ezt a viszonyt, hanem minden némű embertársam, akik ott vannak körülöttem az életterembe, azokhoz, hogy viszonyuljak. Úgy, hogy a hitemnek látható cselekvései legyenek. Nem beszélve arról, hogy nagyon konkretizálja, hisz a mai napig szakaszunk ezt a nagyon konkrét példát veszi alapul, hogy valaki ott van veled, aki éhezik, aki fázik, és azt mondod neki, hogy menj el békességgel, egyél, akkor azt mondja, hogy tehát ez önmagában egy ellentmondás, mert ha viszony, kapcsolat, cselekvés, a hit következménye az, hogy nem csak meglátom, mert látjuk, hogy meglátja ez az ember, vagy meglátja az ember, hogy éhezik, meg hogy fázik, és erre reagál, mondván az, hogy menj el, és aztán majd esetleg visszajöhetsz. Tehát meglátja az ember, de nem elég meglátni, hanem erre adott válasz a cselekvés. Tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, akkor Jakabnak ezek a szavai, a hit cselekedet kapcsolata, én azt gondolom, hogy a keresztény életnek a mélységeiről beszél. Sőt, beszél arról az önbecsapásról is, ami Igazából nagyon sok ember szívében félreérthetetlenül ott van. Ugyanis elsősorban talán azt a kérdést veti fel, hogy nem nagy dolog azt kérdezni valakitől, vagy azt mondani valaki részéről, hogy én hiszek Istenben. És valóban, hogyha ma feltesszük még itt Kárpátalján bárkinek a kérdést, akkor tehát mindenféleképpen az a válasz jön, hogy én hiszek. Nem beszélve arról, hogy jönnek aztán önigazolások, amikor azt mondja, hogy hát én ott vagyok a templomban, hát én ezt meg ezt teszem. Valakinek volt egy nagyon jó példája erre, hogy attól, hogy van egy biciklim, és elviszem az autószervizbe, és odaadom, és megszerelik esetleg, az még nem jelenti azt, hogy az a bicikli autóvá vált. Tehát attól, hogy én templomba vagyok, az még nem jelenti azt, hogy keresztjén vagyok. Lehet jönni szervizelni, lehet jönni erkölcsi alapon hallani bizonyos biztatásokat, meg úgy igazolni azt, hogy igen, milyen szép, milyen jó, de attól én még nem válok keresztjénné, hogy ott ülök Isten házában, és esetleg hallom az Isten igéjét. Hanem ennek nagyon konkrét mélységei vannak. Valahol olyan ez, mint amikor, ezt is egy példát hallottam valahol, hogy olyan a cselekvő hit, vagy a hitnek az igazi eszenciája, lényege, hogy télen az ember kimegy a tóra, és bár tudja azt, hogy a jég azt a lehetőséget hordozza magába, hogy beszakadhat, de ő ránéz a jégre, és hiszi, hogy a jég meg fogja tartani, ezért rámegy a jégre, természetesen beszakad a jég, beleesik a vízbe, kisegítik, kórházba viszik, túléli, és jön a következő év, amikor ott van megint a tó partján, és akkor mondják neki, hogy meg van mérve a jég, nem tudom hány centis, nyugodtan rá lehet menni. És akkor ő azt mondja, hogy hát én hittem a jégbe, nem hiszek többet a jégnek. Tehát valahol a hit valóban azt jelenti, hogy bizalom, tehát ha én hiszek Istenben, akkor bizalommal helyezem oda, és ezért nem mindegy, hogy ennek a hitnek mi az alapja. És olyan kiózanító belegondolni abba, hogy a hit alatt mennyi mindent értünk mi. Tudom, hogy van Isten, és hiszek magamban. Tudom, hogy van Isten, és hiszek a pénzemben. Hiszek a nem tudom miben. Tudom, hogy van. És azt lehetne mondani, hogy hát ez egy hívő ember, mert hogy hisz Istenben. Csak hogy Jakab az, aki igazán ezt úgy akkor azt mondja, hogy na akkor hozzuk a felszínre, nézzük meg. Hiszel Istenben? Nagyon szép dolog. De akkor mit is jelent számodra ez a hit? Mersz bizalommal ráépíteni erre a hitre? Vagy úgy jársz, mint a jégre ment ember, hogy egyszer beszakadtál, és onnantól kezdve nem hiszel a jégnek? Vagy úgy jársz, mint az az ember, aki azt mondja, hogy én hiszek Istenben, és eltöri a lábát, és azt mondja, hogy hát mégsem hiszek most már, mert nem mentett meg engem, nem óvott meg engem. Tehát kiderül, hogy a hit nem mindegy, hogy milyen hit. És az, amiről itt Jakab beszél a mai nap, azt mondja, mi haszna atyám fiai, ha valaki azt mondja, hite van, cselekedetei pedig nincsenek. Avagy megtarthatja-e őt a hit? Megtarthatja-e őt a hit? Az első kérdés tehát az, hogy ha magamra gondolok, az Istennel való kapcsolatomban, akkor az első kérdés az, hogy mit jelent számomra az, hogy én hiszek Istenben? Vannak ennek határai? Egy bizonyos pontig hiszek Istenben? Vagy valóban azt jelenti, hogy a hitem az, hogy hiszek Istenben, az azt jelenti, hogy rátettem az életemet. Rátettem. Itt ne értsük félre, még úgy is, hogy tudom, hogy beszakadhat időközönként az a jég. rátettem a hitemet. Azt mondja az igénk, hogy mi haszna, ha valaki azt mondja. Tehát mondani kell a hitet. Mondani kell azt, hogy én Isten hívő ember vagyok. Milyen érdekes, amikor az ember igazolni akarja magát, és mondja, hogy én templomba járó ember vagyok, én református vagyok. Értve ez alatt azt, hogy ő Isten hívő ember. És valóban. Tehát nagyon érdekes az, amikor mondjuk, de egyben természetesnek is veszi Isten igéje azt, hogy ha valaki mondja. És olyan elgondolkodható az is, hogyha ezt ugye elkezdjük a saját életünkben átgondolni és forgatni a szívünkben, akkor úgy az derül ki, hogy ez a mondás, hogy hitem van, ennek azért vannak területei, ahol ennek meg kell valósulnia. Mert ugye emberi kapcsolatainkban van helye a cselekvésnek, ami üzenetet hordoz, és van helye a szónak, ami üzenetet hordoz. És talán legkonkrétabb példa erre a legközvetlenebb emberi kapcsolataink, a családunk. A család, ahol ott igazán kiderül, hogy mit jelentenek ezek a szavak, hogy én hiszek Istenben. Mert látja a párom, látják a gyermekeim, az, hogy amikor azt mondom, hogy én hiszek Istenben, akkor ez a hétköznapokban hogyan valósul meg. Tulajdonképpen a mai napig a szakaszunkat én leegyszerűsítve azt mondanám, hogy így lehet legjobban szemléltetni, hogy én keresztény emberként a családomban. Mi haszna? Van haszna? Van eredménye? Van következménye? Valóban cselekvő hit? Vagy csak szavakban álló hit? És ebben ugye az a félelmetes, hogy hallhatják a gyerekeim, hallhatja a párom azt, hogy én beszélek Istenről. Hát jelen esetben én, mint lelkész, hát azért beszélek Istenről ige hirdetésekben. De ha csak ennyiben áll, hogy én beszélek Isten szaváról, esetleg még az ő esetükben is, amikor azt mondom nekik, hogy hát én Istenben hiszek, és hogy ennek következtében esetleg elvárom azt, hogy mint családfő, én vezessem a családot, templomba megyünk. És így tovább. De addig, ameddig ezek csak szavakban vannak benne, addig egy ilyen féloldalra hordó valami. Vajon ezen szavak mögött látják-e azt, hogy az, amit én teszek, akár otthon, az a hit talaján áll? Látják-e, nagyon konkrét példával élve, kitört a háború, mit láttak a gyerekeim, a párom, a környezetem, hogy én a hit szavai keresztül mit éltem meg? Azt látták, hogy én milyen bátor vagyok, és azt mondom, hogy Isten mindenütt jelen van, és semmi esélye nincs a sátánnak, és ide biztos, hogy nem jön semmi nehézség. Tehát azt látták, hogy én vakmerően mondok valamit. Vagy pedig azt látták, hogy valóban érzelmileg engem is megterhelt, de ezzel a teherrel, hogy mit kezdtem. És talán ez a legfontosabb kérdés, hogy a hitem a cselekvéseimben, amikor megterhelés van, akkor ezzel a teherrel én mit kezdek és hogy élem meg. Amikor összeszólalkozok a párommal, a gyerekeim mit látnak? Menjetek innen, ne lássátok. Menj a szobádba, hogy ne halld. Vagy látják azt is, hogy igen, összeszólalkozunk, de esetleg látják a könnyeket a szememen? Esetleg látják a összekulcsolt kezemet, a térdemet, ahogy imádkozom? Esetleg látják, hallják a bocsánatkérésemet? Tehát ez a hit és a cselekvésnek a cselekvő hit. És ha valahol, de a legközvetlenebb környezetben válik valósággá annak a kérdése, hogy akkor mit is jelent számomra az Istenbe vetett hit? Nem egy hamis élet, közlés, hogy én hiszek Istenben, és én mindenre képes vagyok, mert ez pillanatokon belül jégszakadással fog járni. Pillanatokon belül, akik ott vannak a környezetemben, azt fogják látni, hogy ez csak beszél, hogy ezek csak szavak. Mert amikor az ő életét érintette valami, akkor minthogyha nem is ismerné az Istent. Ha őt bántják, ha őt terhelik, akkor minthogyha nem is létezne az Isten. Ez a nagy kérdés, hogy a legközvetlenebb kapcsolatainkban mennyire válik valósággá annak a megélése, hogy igen, én tudom, hogy ember vagyok. Látják-e ezt a környezetemben, hogy én ember vagyok? És látják-e, hogy megváltott ember vagyok? Látják-e, hogy hit talaján álló ember vagyok? És ez a hétköznapokban nagyon erőteljesen előjön, hogy reagálok, hogy élek meg dolgokat. És tehát az igénk ugye arról beszél, hogy mi haszna, hogyha azt mondom, hogy én Isten hívő ember vagyok. Mi haszna, hogyha Istenről beszélek, ha nincs ott mögötte annak a valóságos megélése, annak a következményei. És ahogy szó volt róla, a legközvetlenebb környezet az a család. De mi van a tágabb környezettel? És valóban csak azzal a alázattal, azzal a bűnbánattal lehet megállni, hogy azt mondani, hogy ó, de sokszor nem fedi a szó a cselekedeteimet. Aminek következménye a megbotránkozás, a sértődés, és még sorolhatnánk azt a sok-sok ánybeli következményt, amivel azért tisztában kell legyünk. És tudjátok, ez a kegyelem, hogy amikor ezzel az ember tisztában van, hogy én akkor is ember vagyok, és akkor is fogok vétkezni, ha bármennyire a hit talaján állok, de pont azáltal, hogy a hit talaján állok, pont ezáltal válik hitelessé, valóságossá az életem, mert oda tudok kényszerülni térdre, mert bocsánatot tudok kérni, mert meg tudok bocsátani. Na, ezekből a cselekedetekből lehet úgy őszintén visszafelé fejteni azt, hogy az emberi kapcsolataimban én hogy élem meg a hitemet a cselekvésekben. Azaz nem másról beszél a mai igény, kedves testvérek, mint a cselekvő hitről. Hit, aminek nincsenek cselekedetei, azt mondja, megholt önmagában. Nagyon félelmetes ez a mondat, azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. Kicsit, hogyha elkezdjük gondolni, átgondolni és úgy kibontani. Hit, ha nincsenek cselekedetei. Magában hordozza azt, hogy meghal önmagában. Miért? Mert a hit önmagában volt. Mert hogy a hit, az a bizalom, az Istennel való kapcsolatnak ez a kötőszövete, ez nem egy statikus dolog. Nem azt jelenti, hogy én hiszek Istenben, hogy én egyszer azt mondtam ki, hogy én innentől kezdve Istenben hiszek. Hanem ha ez a hit valóban ott van az életemben, akkor ez akarva akaratlanul, mivel nem statikus, hanem egy cselekvő, egy dinamikus valami, akkor ennek valamilyen formában kell legyen következménye. És ha Istentől kapott hit, Istenben gyökerező, Istentől jövő, akkor ez azt jelenti, hogy az életemben egy munkálkodó hit, egy cselekvő hit. Egyrészt az én életemben. Ha Isten megajándékozott engem a hittel, és tudok hinni Istenben, akkor ennek az a következménye, hogy ezáltal az életemben van egy folyamatos munkálása, egy folyamatos cselekvése az Istennek. És ha nincsen ez a cselekvés, ha nincsen változás, ha nincsen időközönként olyan összeszorítás, akkor valami gond van ezzel a hittel. Mert addig, ameddig ez az Istentől jövő hit ott van az életemben, addig rám tud nehezedni az, hogy mindent elkövettem, Uram, de addig fel tud bennem időközönként szakadni az, hogy valami nem jól van. Addig, ameddig a cselekvő dinamikus hit irányomba hat, addig tudok elhagyni bűnöket. És ez a titka tulajdonképpen az Istentől jövő hitnek, hogy felém van egy ilyen dinamikus ereje, hatása, de hogy ez nem zárható be az életemben. Mert onnantól kezdve, hogy az Isten dinamikus, megajándékozott hite bennem munkálkodik, itt még csak tudatosság sem kell hozzá, ez automatikusan kezd rajtam keresztül is. Mert a hitet nem lehet beszorítani, bezárni. A hit, ez az Istenbe vetett bizalom, ez mivel egy folyamatosan munkálkodó cselekvő, tehát ezért rajtam keresztül is akarvakatlanul látható, kézzel fogható. És itt köszön vissza tulajdonképpen ez a kérdés, amit itt Jakab boncolgat, hogy rendben van, hogy azt mondod, hogy van hited, de mivel nem statikus a hit, ezért elkerülhetetlen, hogy ne látszódjék abban, amit teszel, abban, ami a mindennapjaidban, emberi kapcsolataidban megérsz. Lehetetlen, hogy ne legyen észrevehető, hogy te, amit mondasz, amit teszel, ahogy viszonyulsz, ahogy reagálsz, abban valamilyen formában ne legyen a hit. És még a legrosszabb és legmegbotránkoztató cselekedeteimben is kell látszódjék a hit. Hogyan? Úgy, hogy amikor az indulat előtt vesz az emberen, és számára is fájdalmasan esetleg indulatoknak megfelelően cselekszik, az már rögtön utána munkálkodik benne, és szégyent, és lelkiismert fúdalást, és bűntudatot okoz, ami aztán ki tud segíteni, ami aztán tovább tud vinni. De pont ennek a cselekvése az, ami nagyon erőteljesen ott van. És akkor lekonkretizálva, tehát itt egy konkrét esetről beszél, ugye, azt mondja, ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek, szükölködnek mindennapi jeledel nélkül, és azt mondja nekik valaki, ti közületek, menj el békességgel, melegedj, lakj jól, de nem adod meg neki, amire szüksége van a testnek, mi annak a haszna? Ugye ez rögtön félre lehet érteni, hogy minthogyha mindenkinek a terhét az éhségben és az öltözkedésben nekem kellene hordoznom. De pont ez a lényeg a Jakabi gondolkodásnak, hogy ő nem az emberiségről beszél, hanem az emberi kapcsolatainkról beszél. Abban az élettérben, amiben te vagy, neked ez a dolgod. Azzal, aki Isten kapcsolatba hoz, hadd mondjam azt, megajándékoz, még hogyha sokszor úgy érzed, hogy miért pont ilyenekkel ajándékozott meg, miért pont ilyenek azok, akik ott vannak az én életteremben. De a feléjük, még akkor is, hogyha óriási türelem kell, akkor is a feléjük való hitednek a megvalósulása az, hogy felelősséggel a tőled terhetőt, nem többet, a tőled terhetőt megteszed. Nem elhalmozod, nem magadétról lemondva, vagy a tiéitől elvéve, hanem azt, ami konkrétan szükséges, Isten jelenlétében tudod, hogy mi az. És abban léphetsz, abban segíthetsz. És azt gondolom, mindannyiunknak vannak ilyen kapcsolatai, amelyet olyan nehéz megköszönni, hogy Uram, miért van itt ez az ember, vagy miért ajándékoztál meg ezzel a közösséggel. És talán azok, akik úgy konkrétabban itt vannak a gyülekezetben, azok aztán tudják, hogy a külföldi fiataljaink, akik itt vannak, hát igen, türelmet próbáló. És feljöhetnek kérdésként azt, hogy kell lesz nekünk, mi feladatunk. És akkor Isten előtt állva, hallva a mai nap igét, akkor úgy rádöbben az ember, hogy ezek nem véletlenszerű dolgok. Isten ajándékozott meg még a türelmet próbáló emberi kapcsolatokkal is. Én kívánom, hogy így legyen a mi hitünk, cselekvő hit. Így legyen. Urunk, hálás szívvel köszönjük Te néked, hogy Te Úr és Uram megállítasz, és azért szólítasz meg, mert úgy meg akarod eleveníteni az életünket. Mert oly sokszor észesen vesszük, és úgy meg tud fenekleni, és az a hit, amit tőled kaptunk, annak az erejét teljesen eltakarjuk és visszafojtjuk. Köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy a tőled jövő hit az egy cselekvő hit folyamatosan, az egy harcoló hit. És köszönjük, hogy ezt tapasztalhatjuk a saját életünkben, hogy újra és újra megszólítasz, és tapasztalhatjuk környezetünkben is, amikor azokat, akiket ránk bíztál, azok ott vannak és szembesítenek bennünket, hogy mire vagyunk képesek, és mennyire adunk helyet a tőled jövő erőnek, mennyire adunk helyet a hit megvalósulásának. Bocsáss meg esetlenségünkért, önzőségünkért, és munkálkodj bennünk Szent Lelked által, hogy újra és újra a Te kezedben cselekvő hit határozzon meg bennünket. Kérünk, Atyánk, egyszülött fiadét az Úr Jézusért, aki itt tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
0: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Ізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalján megkezdődött a megye következő fejlesztési stratégiájának kidolgozása. A munka Kárpátalja 2028-34 közötti fejlesztési stratégiájának, valamint a stratégia 2028-2030 közötti megvalósítását szolgáló intézkedési tervnek a kidolgozásával kezdődött meg. Az újonnan létrehozott irányító bizottság első ülésén megvitatták a következő lépéseket és a határidőket. A tervek szerint a fejlesztési stratégiát 2027 júliusáig, az intézkedési tervet pedig 2027 végéig kell jóváhagyni. A stratégia időben történő elfogadása lehetővé teszi, hogy megfelelő időben elkészüljön Kárpátalja következő tervezési időszakra vonatkozó közpénzből finanszírozott beruházásainak középtávú terve is. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a következő egy évben intenzív munka vár a szakemberekre, amelynek eredményeként meghatározzák a régió következő 7 évre vonatkozó társadalmi és gazdasági fejlődésének fő irányait.
4: На Закарпатті дали старт важливій справі. Розпочинається робота над розробкою проєктів стратегії розвитку Закарпатської області на 2028-2034 роки та плану заходів з її реалізації у 2028-2030 роках. Під час першого засідання новоствореного керівного комітету обговорили наступні кроки та дедлайни календарного планування, а саме затвердження стратегії до липня 2027 року та плану заходів до кінця 2027 року. Своєчасне затвердження стратегії дозволить вчасно сформувати середньостроковий план публічних інвестицій Закарпатської області на наступний плановий період. Попереду рік клопіткої роботи, результатом якої стане вектор соціально-економічного розвитку регіону упродовж наступних 7 років. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A kárpátaljai vámosok 6 olyan gépkocsit foglaltak le, amelyeket dohánytermékek csempészetére használtak. 2026 első 8 hónapjában a kárpátaljai vámhivatal 37 alkalommal akadályozta meg dohánytermékek illegális átszállítását a határon. Az elkövetőktől csaknem 250 ezer cigarettát, 10 kg vízipipa dohányt, valamint 6 személygépkocsit foglaltak le. A járművek összértéke meghaladja 2,1 millió hrivnyát. Erről a Kárpátaljai Vámhivatal Facebook oldalán számoltak be. A vámhatóság adatai szerint a csempészek a dohánytermékek elrejtésére, a járművek szerkezeti üregeit, valamint speciálisan kialakított rejtekhelyeket használtak.
4: На Закарпатті митники вилучили 6 авто, які використовували для контрабанди тютюну. За 8 місяців цього року закарпатська митниця запобігла 37 спробам незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон. У порушників вилучили майже 250 тисяч сигарет, 10 кілограм кальянного тютюну та 6 автомобілів загальною вартістю понад 2,1 мільйона гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці закарпатської митниці. За даними митниці, для приховування тютюнових виробів контрабандисти використовували конструктивні порожнини автомобілів та спеціально виготовлені тайники.
3: Elfogadta a Tiszafehéregyház Máramarosziget nemzetközi ukrán-román határátkelőhely megnyitásáról szóló határozatot az ukrán miniszteri kabinet. A közlemény szerint a határátkelőhely kezdetben ideiglenes infrastruktúra használatával működik majd, és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett ösztömegű személyszállító járművek átléptetését biztosítja. Az átkelő állandó üzemmódban éjjel-nappal működik majd. A hírt Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője is közzétette Facebook oldalán. Új piacok, gyorsabb logisztika, szorosabb kapcsolatok és a Romániával való partnerség erősítése már hamarosan olvasható a bejegyzésben.
4: Кабінет міністрів ухвалив постанову про відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон – Біла церква Сігіту Мармаріцей. На перших етапах пункт пропуску на кордоні з Румунією функціонуватиме з використанням тимчасової інфраструктури для здійснення пропуску пасажирських транспортних засобів максимальною дозволеною масою до 3,5 тонн з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи. Про рішення уряду на своїй сторінці у Facebook повідомив і керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Біле. Нові ринки, швидка логістика, міцніші контакти та посилення партнерства з Румунією вже незабаром. Йдеться у повідомленні очільника краю.
3: A Beregszászi Kistérség iskoláiban ellenőrzik az étkeztetés körülményeit. Azokban a Beregszászi Kistérséghez tartozó iskolákban, ahol szeptember 1-től megszervezték a tanulók étkeztetését, ellenőrzik az étkezdék működését és az étkeztetés feltételeit. Az ellenőrzést egy bizottság végzi, amelyben az oktatási és kulturális osztály képviselői, az oktatási intézmények munkatársai, a szülői bizottságok, valamint az illetékes szolgálatok képviselői vesznek részt. A bizottság a hét folyamán a kistérség valamennyi iskoláját felkeresi, az ellenőrzések eredményeiről, valamint a bizottság következtetéseiről és a további intézkedésekről a lakosságot is tájékoztatják. A cél, hogy a gyermekek biztonságos és megfelelő minőségű étkeztetésben részesüljenek, és az iskola étkezdékben megfelelő körülményeket biztosítsanak, közölte a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya.
4: У школах Берегівської громади до 1 вересня організовано харчування учнів, перевірять роботу їдалень та умови харчування. Перевірку проведе комісія за участю представників управління освіти та культури, працівників закладів освіти, батьківських комітетів і профільних служб. Протягом тижня комісія відвідає всі школи громади. За результатами перевірок громадськість проінформують про висновки комісії та подальші заходи. Мета – забезпечити дітей безпечним і якісним харчуванням та належними умовами в шкільних їдальнях. Про це інформує управління освіти і культури Берегівської міської ради.
3: Szeptember 24-ig ideiglenesen nem lesz elérhető a területi közösségek nyilvántartása. Erről a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ tájékoztatott. Ebben az időszakban nem lesz lehetőség a lakóhelyhez kapcsolódó nyilvántartási ügyintézésre. Átmenetileg nem lesz elérhető a lakóhelyi bejelentése vagy módosítása, a bejelentett vagy nyilvántartott lakóhelyről való kijelentkezés, a lakóhelyet igazoló kivonat kiadása a területi közösség nyilvántartásából, a lakóhelyet igazoló kivonatot ebben az időszakban elektronikus formában, a GIA portálon vagy a GIA mobil alkalmazáson keresztül lehet igényelni.
4: До 24 вересня включно реєстр територіальних громад буде тимчасово недоступний. У цей період не буде можливості проводити реєстраційні дії щодо місця проживання. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Зазначається, що у зв'язку з цим тимчасово буде недоступне надання таких послуг: декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття із задекларованого зареєстрованого місця проживання, видача витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання. Витяг про місце проживання у цей період можна буде оформити в електронній формі через портал «Дія» або в мобільному застосунку «Дія». Йдеться у повідомленні.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is hűvös, őszias, többnyire borult időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 20 fok lehet. Az előrejelzések szerint a lehűlés egész héten jellemző lesz térségünkre.
4: До кінця дня протримається прохолодна, похмура, справжня осіння погода. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. За прогнозами синоптиків, схожа погода протримається протягом усього тижня.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Az angol Premier League-ben folytatódott az ötödik forduló. A Liverpool idegenben egy gólos győzelmet aratott a Bournemouth ellen Alexander Isak találatával. A Leeds Crystal Palace mérkőzés gól nélkül zárult. A forduló egyik leglátványosabb meccsén a Manchester City egy 8 gólos összecsapáson múlta felül a Sunderlandet. A játéknap záró meccsén a Fulham hazai pályán engedte ki kezéből a győzelmet a Manchester United ellen. Lisandro Martinez öngólja majdnem eldöntötte a találkozót, ám Cunha a rendes játékidő végén egyenlített, így a vendég ponttal távoztak. A spanyol bajnokságban az Atlético Madrid emberelőnyben győzte le a Realt, míg a Málaga a hetedik fordulóban vereséget szenvedett a Hetafétól. У чемпіонаті Англії продовжився п'ятий тур. Ліверпуль на виїзді здобув мінімальну перемогу над Борнмутом, скориставшись черговим голом Олександра Ісака, тоді як матч між Ліцом і Крістал Пелес завершився безгольовою нічиєю. У надрезультативному поєдинку з 8 голами Манчестер Сіті переграв Сандерленд. Програму туру завершував матч, у якому Фулхем вдома втратив перемогу проти Манчестер Юнайтед. Спершу автогол Лісандро Мартінеса ледь не вирішив долю зустрічі, але наприкінці основного часу Куня врятував для Манчестера нічию. У чемпіонаті Іспанії Атлетіко грають більшості здолав Реал, тоді як Малага поступилась Хетафе у сьомому турі Ла Ліги. Az UEFA kiküldte a tagszövetségeknek hivatalos körlevelét, amelyben rögzítette a 2027-28-as szezonverseny naptár tervezetét. A dokumentum egy határozott figyelmeztetést is tartalmaz. A nemzeti bajnokságok nem tervezhetnek olyan játéknapokat, amelyek ütköznek a Bajnokok Ligája, az Európa Liga vagy a Konferencia Liga időpontjaival. A szigorítások az új 36 csapatos ligarendszer, amely még több európai kupameccset hoz, így egyre nehezebb szabad hétköznapokat találni a hazai fordulók számára. Az UEFA ugyanakkor jelezte, kivételt csak rendkívüli esetekben enged, például ha egy elhalasztott mérkőzést időjárási okok miatt muszáj nemzetközi kupanapra tenni. UEFA Rosiszláv Nacionálnym Asociáciám Oficíne povedomenie je komu se fixovano projekt kalendária zmahaň na sezon 27-28. Dokument myslí čitké popereženia. Nacionální čempionáty nemôžu plánovaty mači na týdni, jaký zbíhajúce s ihrovými slotami Ligy čempionov, Ligy Európy abo Ligy konferencií. Príčinou posilenia pravil je nový formát z 36 komandami, що ще більше збільшує кількість єврокубкових поєдинків. І через це національним лігам дедалі складніше знаходити вільні будні для проведення турів. УЄФА водночас наголосила, винятки можливі лише у справді надзвичайних ситуаціях. Наприклад, якщо перенесли матч, через погодні умови неможливо зіграти. І його вимушено ставлять на міжнародний ігровий слот. A héten elrajtol az UEFA Nemzetek Ligája. Csütörtökön kezdődik az 5. kiírás liga szakasza. Az UEFA női bajnokok ligában kedden és szerdán játsszák az alapszakasz első fordulóját. A nyitány komoly európai rangadókat hoz, több élcsapat is pályára lép a hét közepén. Továbbá megrendezésre kerül a Formula 1-es azeri nagydíj. Baku utcáin szeptember 24 és 26-a között zajlik az év egyik legkiszámíthatatlanabb futama. A helyi emléknap miatt a program módosult, így a verseny szombaton szeptember 26-án rajt 13 órakor. Цього тижня стартує Ліга Націй УЄФА. У четвер, 24 березня, розпочинається п'ята стадія змагань. У Лізі чемпіонів УЄФА серед жінок у вівторок і середу проводять перший тур основного етапу. Від самого початку очікуються серйозні європейські поєдинки, адже низка провідних клубів виходить на майданчик у середині тижня. Також відбудеться гран-прі Азербайджану Формула-1. Одна з найнепередбачуваніших міських гонок пройде на вулицях Баку з 24 по 26 вересня. Через місцевий день пам'яті програму змінили, тож гонка стартує в суботу 26 вересня о 14:00. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
6: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
7: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
8: Szeptember 21-én derűs hétopat kívánunk mindenkinek, ez a hétfő különkedés műsor szól a Púzus étterem, Púzus étterében. Szép napot mindenkinek, sziasztok, sziasztok!
9: Más is hallotta, hogy a Púzus éttermében?
8: Szerintem csak te hallottad így, nem tudom, miért hallottad így, van így, hogy valaki ilyet hall, de
9: hétfő van. Hétfő
8: legyünk van. Hálásak azért, hogy hétfő van. Hölgyeim is, hogy ma a szeptember 21-én a Hála világnapja, és ha valakik nem tudják, hogy miért érdemes ma reggel nekifutni ennek a hétnek, ennek a napnak, akkor ezért, mert ma érdemes hálásnak is lennünk.
9: Gyakorlása ugyanis bizonyítottan javítja a mentális és fizikai egészséget is, miközben erősíti az emberi kapcsolatokat is. Na, Zoltán?
8: Egyébként érdekesség a Hála világnapjáról elmondani azt az egyszerű, nagyon izgalmas eredet sztorit, amelyben 1965-ben egy ENSZ közgyűlésben, egy Hawaii-szigeten megszervezett nemzetközi találkozón jelentették ki a helyiek, hogy már pedig mi lenne, hogyha világ minden táján szeptember 21-e a Hála világnapja lesz, és így aztán hazamentek az ENSZ tanácstagok, és minden országban bevezették ezt a világnapot, így aztán mindenkinek érdemes elgondolkozni, miért lehet a mai napon hálás, és mit kell úgy igazán pozitívan látni, amiért érdemes megmozdulni. Hát talán ennek a Hála a világnapjának is ilyen célja van, hogy vegyük észre az életünkben az élet apró vagy a nagy ajándékait, illetve ezzel segítve a kapcsolatainkat, illetve a közösségeinket. És ha megnézzük valóban, milyen életeni hatása van a hálának, akkor tényleg elmondhatjuk, hogy hű.
9: Mert ugyanis a hálás emberek könnyebben birkoznak meg a nehéz helyzetekkel a negatív események átkeretezése révén, vagyis csökkenti a stresszt, hogyha hálásak vagyunk.
8: Fokozza a boldogsághormont, a termelődését az agyunkban, illetve átprogramozza a fókuszt, amely talán az egész életvitalitásunkra is kihatással van, mert ha mindig a jót látjuk az emberekben, és elkezdünk a jó dolgokra gondolni, akkor egyre több ilyen dolog kerül mellénk.
9: Segít abban is, hogy elégedettebbek legyünk önmagunkkal és az életünkkel, vagyis növeli az önértékelést.
8: A kutatások azt mutatják, hogy a hálás emberek könnyebben és gyorsabban dolgozzák fel a traumákat és a nehéz élet helyzeteket, azaz növeli a mentális rugalmasságot.
9: Jobb az alvás minőség, és ezek már a test és egészségügyi előnyök, hiszen a rendszeres hálagyakorlás segít a nyugodtabb és pihentetőbb alvás elérésében.
8: Illetve növeli az empátiát, a hálás emberek nyitottabbak, segítőkészebbek és kevésbé hajlamosak az agresszióra.
9: Még az immunrendszert is erősíthetjük vele, hiszen a pozitív érzelmek, mint a hála, csökkentik a szervezetben a gyulladásos folyamatokat és a krónikus stressz okozta károkat.
8: Végzi a vérnyomást, javítja a szív- és érrendszer működését. Jó, tesz a szívnek. Na hát akkor ennyi biológiai, lelki pozitív hatás után érdemes a mai napot kicsit teljesen másképp helyezni, más fókuszba rakni, és tényleg hálálkodni, mert van miért. Hát egyébként én többek között hálálkodom azért is, akik egyszer-egyszer ellátogatnak mondjuk Munkács irányába, azok a Beregszász Munkács út szakaszon azért igazán izgalmas kátyukkal találkozhattak, és egészen nagy élmény volt látni az elmúlt napokban, mintha felgyorsultak volna az események, és folytatták azt a kátyúzási tevékenységet, amit valamilyen okból abba hagytak. Valahol gát előtt már eltűntek a kátyúzásnak a nyomai, viszont most ezt elég ügyesen az elmúlt napokban, még szombat délután is ügyesen a Dinópark környékén fejezték sajnos.
9: És hát ugye ne felejtjük el, hogy annyiszor mondjuk, hogy itt nincs fejlődés, meg állunk egy helybe, toporunk, dehogy nem. Hát gondoljanak bele abba, hogy 5-10 évvel ezelőtt még hogy nézett ki a kátyúzás? Kiment Szergely meg Aljósa, belelöktek egy kis kroskita izébe, a gödörbe lapát tetejével elcsapkodták. Ahhoz képest kérem szépen, most már szépen körbevágják, kiemelik a sérült részeket, és újra beöntik, jó minőségű aszfalttal lesimítják, úgyhogy én azt gondolom, hát most például az Aszté és a Beregszászi vasúti átjáró közötti szakaszról már ne is beszéljek.
8: Az egy álom. Hát. És ugye emlékszem arra a megyei, bár országos változás, amikor azt mondták, hogy figyelj, eddig azt csináltuk, hogy milliókat költöttünk el arra, hogy kátyúzzuk a rossz utainkat. Mi lenne, ezt a rengeteg pénzt türelmet kérve a lakosságtól felhasználnánk komplex utak építésére, kevesebb szakaszon, de folyamatosan tudnánk új utakat átadni. És ebből a fajta fókusz eltolódásból történhet meg az, hogy mondjuk az Aszté Beregszász útszakaszra sok évig sok pénzt költöttek a kátyúzásra. Egyszer megcsinálták, nem volt olcsó, de feltehetőleg én bízom abban, hogy éveken keresztül nem kell lesz ezen a szakaszon kátyúzáson stresszelnie se az önkormányzatnak, sem az ott élőknek, sem a járásvezető, sem a megyevezetőnek, sem az állami apparátusnak, mert egyszer kell megcsinálni.
9: És nekünk autósoknak sem kell azon stresszelni, hogy vajon azok a gödrök, azok a, hogy hívják, ez ilyen árkok, amiket a nagy autók kihajtanak nekünk, azokat vajon balról jobbra fogja megdobni az autót, vagy jobbról balra. No, hát ezért is lehetünk hálások, úgyhogy ha már a hála volt a téma.
8: Ha már kátyúzunk, akkor egy kis kövezés is érdemes megemlítenünk, amely útlezárás is jelent jelen pillanatban.
9: Mi nem más, mint a Beregszászban a Korjatovics utca egy része le van zárva, pontosan a Mihók utca kereszteződésétől a Tamás Mihály utca irányába.
8: minthogyha térköveznének. Ezt tudjuk, meg, de láttunk térkövezésre.
9: Nyomokban térkövezést.
8: Igen, igen, térkövezésre hajazó, utaló jeleket, úgyhogy minthogyha azt tennék, de jelen pillanatban ezek az információk állnak rendelkezésre. Hát örülünk, mert hogyha ez a szakaszt is megjavítanánk, akkor hip-hop azért teljesen más lenne a város forgalmának az eloszlása, mert ugye nagyon sok turista jár a termálfürdő felé, viszont ezen a szakaszon rengeteg autó át tudná, kicsit rövidíteni tudná a közlekedés A pontból B pontból eljutás esetében segíteni, míg a város központnak a terhe is azt gondolom.
9: No kérem szépen, hát eddig tartottak a jó híreink, bár mondjuk egy erdőtűz megfékezése is jó hírnek számít.
8: Igen. Legyünk hálásak, hogy csak 7 hektáron égett a tűz.
9: Igen, igen. Közel 50 tűzoltó oltotta a tűzet, ugyanis a Munkácsi régióban a Sasivka nevű falunál tűzütött ki a száraz fű, és számos száraz fa miatt gyorsan terjedt, és hát 50 tűzoltó közel másfél napig oltotta ezt a tényleg gigantikus 7 hektáros területet. De már lokalizálva van a tűz.
8: Igen, igen, egyébként ez egy nagyon ijesztő dolog, mert ez megindul, akkor onnantól kezdve talán a lokalizálása a legelső probléma, és a legnagyobb probléma, mert egy erdő az nehezen megközelíthető, ha fúj a szél, akkor megint rátesz két lapáttal, sőt, ugye maga a tűzoltó eszközök sem tudnak hegyre mászni, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon nehéz dolog, és a Kárpátokban, ha megindul a dolog, akkor viszont tényleg rossz eredmények is lehetnek. Itt 7 hektár semmi sült meg, de ami jó hír, még van füst, de lokalizálva van, és már tényleg azon vannak, hogy ne terjedjen tovább, és megállítsák teljes egészében ezt a tegnap esti tüzet.
9: Bizony, ma reggelre megjött egy kis eső is ugye a vidékre, ami szintén nem csak a Munkácsi erdőtűznél segítség, hanem azt gondolom, hogy mi is egy picit fellélegezhetünk. Most kifejezetten jótékony hatását érzem ennek a lehűlésnek, bár a meteorológusok szerint a hét második felére visszamelegszik az idő, de azt gondolom, hogy felfrissülésre így szeptember 21-én mindenkinek szüksége van.
8: Hát én azért ma reggel láttam strandpapucsos, illetve szandálos, minis sortos, pollós embereket, és én, aki felvettem a pulvert, aztán felvettem a kis tavaszi jackikeimet is reggel, elég furcsán mutatom, szállj be vissza a kocsiba, és vegyél fel egy cipőt, nekem ne stresszeltesíten.
9: Melyik gyermeked érzik. Volt az
8: Zoltán? Nem a sajátom, két felnőtt ember volt, egymástól független is mondták, hogy mi lesz majd télen. Hát bekapcsoljuk a fűtést.
9: Úgyhogy nem zoknit húzunk a papucs alá.
8: Igen. Ez a 20 fok, amivel találkozhatunk a következő napokban, lehet, hogy azt mondja, hogy érdemes felöltözni kicsit melegebben, és a szellőzhetés is, mint hogyha, hogy is komolyabbra kéne venni.
9: Bizony. No, kérem szépen, ugye a külön kiadást hallhatják. Még mielőtt elmondanánk, hogy kik lesznek a mai vendégeink, engedjenek meg egy felhívást, hiszen a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház 16 év feletti színészi képességekkel rendelkező tehetséges fiatalok jelentkezését várják. A jelentkezés feltétele színház iránti érdeklődés, elkötelezettség, valamint a magyar nyelvtudás. Hangszeres és tánctudást előnyt jelent. A meghallgatás időpontja október 12-én lesz. A meghallgatáson egy szabadon választott verset vagy szövegrészletet, valamint éneket kell előadni a színészekből álló szakmai zsűri előtt, a jelentkezési határidő pedig szeptember 30, segédszínészeket várnak a színházban.
8: Aztán a mai két órás műsorban is több témával szeretnék kedveskedni a számotokra, meghívott vendéget is várunk, illetve kapcsolást is.
9: Szaboné Czap Andrea, Tisza LTT igazgatója lesz a vendégünk, illetve őt megpróbáljuk kapcsolni, hiszen érdekes dolgok alakulnak a szervezet házatáján, illetve érdekes programokon vehetnek részt, erről fogjuk őt faggatni. Valamint Tóth László Esperes és Szilágyi Károly, a Guti lelkész lesz a vendégünk, őket élőbe várjuk a stúdióban.
8: Nyisi Hosszínási Peredácsi, Szaboné Czap Andrea, direktorka Jevropeskoho objednania teritoriálnyoho spiv probit nitsva, tiesa, tá Tóth László dekán Berehivskoho reformackoho ohru i Szilágyi Károly reformackész csennék szela gát.
9: Amit még biztosan nem mondtunk, hogy a Máték ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse minden Mátét, legyünk hálásak, hogy ha jó sok Máté él körülöttünk, vagy ha csak egy Máté is van, de legyünk hálásak mindenképpen. Mi pedig...
8: Megyünk is tovább zenével a háttérben. Bagos énekelet, meg az Álljunk össze, itt az FM 92.1 műsorán.
9: Tartsatok velünk!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Ты 92 и 1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.
3: 10 óra 36 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádióhallgatókat és livestream nézőket, érdemes mindenkinek mellünk tartani.
4: És hát akik livestreamen csatlakoznak az adás nézéshez és adás hallgatáshoz, azok közül egy páran írtak is nekünk. Például Ibolya is írt, jó reggelt, szép napot, 10 óra 36-kor, jó reggelt. Érdekes.
3: Végül is, aki korán kell, az arany. Nem alussza ki magát, úgyhogy bizony. Lehetséges, hogy ebből felindulva történik.
4: Lehet, hogy Ibolya még ágyban hallgat bennünket. Ibolya, jó rádióhallgatást.
3: Meg az irítség bennünket, igen, de semmi igen. Másról nincs.
4: Semmi más, csak az irítség. De hálásak vagyunk, hogy önnek ilyen jó, nekünk is ilyen jó. Erika is írt nekünk, aki áldott szép hétfői napot, és hétkezdést kíván minden rádióhallgatónak, műsorvezetőknek, szeretettel, áldás, békesség. És itt van velünk Erzsébet is. Áldott legyenek napjaink, legyünk boldogok, egészségesek minden nap. Azt gondolom, ez egy hálatelt szív megfogalmazása.
3: 0957-0909-7097-es SMS Viber számunk. Itt várunk technikai közérdekű információkat, és persze akár kommenteket, hozzászólásokat, illetve lehet köszönteni a Mátékat.
4: Bizony, bizony. És még Kati utolsó, végül, de nem utolsó sorban itt van Kati is, aki szép napot és áldott békés hetet kíván mindenkinek Kárpátalján.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen. No, és robogunk is tovább, hiszen a Viber vonal túlsó végén várakozik Szabóné Czap Andrea, Tisza LTT igazgatóasszonya. Halló, halló!
3: Szihanyi znamen nevzi a SKU, Szabóné Czap Andrea, direktorka Jevropeszkoho, objednenja, teritoriálnyoho, SPIV, probitnicva, Tisza. Köszönjük itt a műsorban, hall-e bennünket, szép napot kívánok!
5: Igen, szép napot kívánok, és köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Több mint 10 éve tervezett határfejlesztések indulhatnak el a következő időszakban, legalábbis a már korábbi tervek alapján, mintha előrelépés láthatnánk nagyon sok szerteágazó területen. Milyen találkozások zajlottak, és milyen két megyek közötti kapcsolatokat érdemes megemlítenünk a legutolsó találkozások apropóján?
5: Az elmúlt héten egy Európai Uniós pályázatunknak a záró rendezvénye került megrendezésre az Ungvár melletti Derevinszki kupelben. Ez a Business Bridge projektünknek volt a záró rendezvénye, melynek fő partnerei voltak az ukrajnai Kárpátai megyei regionális fejlesztési ügynökség, az Ivano-Frankivsk megyei regionális fejlesztési ügynökség, valamint a Váramarosi kis- és középvállalkozások fejlesztési központja, és mi, mint a magyar oldalról a Tisza Európai Területi Társulás vettünk részt ebben a projektben, melynek célja tulajdonképpen a határmenti térségek, és így hozzátéve még az Ivano-Frankivsk megyét is, a kis- és középvállalkozásokat szerettük volna támogatni azáltal, hogy létrehoztunk közöttük egy ilyen párbeszédet és lehetőséget az együttműködésre.
3: Mit kell tudni a területekről? Milyen területeken működik együtt a két megye? Nem első uniós sikeres pályázatról beszélünk. Az elmúlt 15 évben mik voltak azok a területek, amik kiemelkedők, és az elmúlt években felgyorsult eseményeket látva, mik azok, ahol már valóban gyümölcsökről beszélhetünk?
5: Igazán az alapításunkkor minden olyan területet felsoroltunk, amely szükségessé válik ahhoz, hogy a két megye együtt tudjon működni. Itt a környezetvédelemtől a Tisza és mellékfolyóinak a védelme, a határ átkelők biztonságos áttétele, képzések és kis- és középvállalkozások támogatása, energetika. Tehát minden olyan területet felsoroltuk annak idején az alapításunkkor, ami mindkét régiót, mindkét megyét érintő problémák megoldására lehet segítség. Az elmúlt években főként olyan projekteink voltak, amelyek a környezetvédelemmel foglalkoztak. Az elmúlt 2-3 éve viszont szélesült azáltal a szélesedett a skálánk, hogy különbözőbb másabb projektekben is részt vettünk. Itt megemlíthetném a LIDA projektünket, amely az önkormányzati dolgozók számára projektmenedzseri képzést biztosított, mind Kárpátalján, mind nálunk Szabolcs-Szatmár-Velebed megyében és Kassai régióban. Ezáltal is az önkormányzatok számára kapcsolatépítést tudtunk biztosítani. Ennek a projekt keretében lesz majd novemberben egy nagyobb rendezvényünk itt Nyíregyházán, ahová ugyancsak önkormányzatokat várunk, és partnerépítési lehetőséget tudunk biztosítani. Ugyanakkor sikeres pályázatunk a határátkelők biztonságos áttétele projektünk, melynek a héten lesz Ungváron is egy rendezvénye, tehát most egy ilyen nagyon rendezvényes és konferenciás időszak, amelyben felmértük azt, hogy a határ átkelők fejlesztése milyen stádiumban áll az ukrán oldalon és a magyar oldalon, hiszen ha valamilyen fejlesztések készülnek mondjuk az ukrán oldalon, arról mindenképpen hozzá kell csatlakozni a magyar oldalnak is, ahhoz, hogy ennek eredménye is legyen, hiszen ha mondjuk ukrán oldalon megépítenek egy nagyon jó határátkelőt, ahol el tud indulni egy busz, viszont a magyar oldalon nincsenek fejlesztések, és egy kis határátkelőről beszélünk, és nem tud fogadni buszt, akkor ez nyilván olyan problémákat fog előidézni, aminek tehát nincs értelme az ukrán oldali fejlesztésnek, hogyha nincs válasz rá a magyar oldalról. Tehát ezt azt gondoljuk, hogy azzal, hogy létrehoztunk egy kutatáson alapuló stratégiát, ebből tudomást szerezhet mindkét megye, mindkét ország arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak, és milyen fejlesztéseket terveznek a másik oldalról. Tehát igazán szerteágazó projektjeink voltak, és a közeljövőben is remélhetőleg fogjuk tudni folytatni ezt a célunkat, hiszen nagyon sok projektet nyújtottunk be az év folyamán, amelynek a év vége felé már várjuk az eredményeit.
3: Beszélgessünk kicsit a határátkelőhelyek fejlesztésével. Mik a konkrét projektek, tervek, amelyek biztosan terítéken vannak?
5: Jelen pillanatban, amiről mi tudunk, az a Barabás, a Kasszony-Barabás határátkelőnél, ott az ukrán oldalon nagyobb fejlesztésekre készülnek. Igazán azt látjuk, hogy ukrán oldalon sokkal több terv és fejlesztési cél van jelen pillanatban. Azt tudjuk, hogy stratégiai célpontként vannak tulajdonképpen számon tartva az ukrán oldali határátkelők, hiszen mindenképpen meg kell növelni a határátkelőknek az áteresztő képességét. Látjuk azt, hogy Kaszonyban is, pontosabban Asztinnál is újra megindult az ukrán oldali határátkelőnek a fejlesztése és felújítása, ami majd később lehetővé teszi azt, hogy valamilyen szinten tehermentesítse a Csap-Záhony határátkelőt azáltal, hogy majd Beregsuránynál is tudnak majd átkelni a határon a nagyobb autók, és tehát a teherforgalom megindulhat. Tehát ezek azok a lényeges pontok, amelyek tehermentesíteni próbálnak más jelen pillanatban eléggé megterhelt határátkelő pontokat.
4: A teherforgalom mellett a kerékpáros közlekedés is egyre jobban fókuszba kerül, mint Ukrajnában, mint Magyarországon, illetve mondhatom az egész régióba is. Számtalan bicikli út épül magyar oldalon is, számos épül itt Kárpátalján is, ukrán oldalon is. Valóság lehet az, hogy határon átívelő hálózat alakuljon ki ezekből az utakból? És mondjuk, ha valaki mondjuk kerékpárral szeretne átkerékpározni mondjuk Nyíregyházáig, akkor azt megtehetse biztonságos kerékpárutakon?
5: Én azt gondolom, hogy elég jól halad mindkét megye ennek a célnak az irányába. Van is ezzel kapcsolatosan benyújtott pályázatunk, amelynek reméljük és várjuk, hogy novemberben már pozitívan tudjunk nyilatkozni, hogy megnyertük és tudunk ebben tovább fejlődni. Igen, itt magyar oldalon is elég jól és folyamatosan kiépülő kerékpár hálózat van, és azt látjuk, hogy ez az ukrán oldalon is egy prioritás lett, kezdve onnan, hogy akár a hegyvidéki szakaszokon is, tehát hogy nem csak a határmenti régióban, de a hegyvidéki részen is egyre jobban vannak, ha nem is kiépítve fizikailag, tehát nem betonozott és aszfaltozott kerékpárutak, de kitáblázva és a kerékpárosok számára biztonságosá téve vannak már ilyen kerékpárutak, melynek tényleg az a célja, hogy bekötődjünk így egy közösen egy ilyen körbe, és akár Szlovákiát érintve, tehát egy ilyen körbe átjönni, mondjuk Nagy Hódosnál eljönni egész a mi megyénken keresztül vissza Szlovákián át Ukrajnába. Tehát, hogy ez egy valós cél, nagyon sok helyen már ez egy megvalósítható folyamat, és reméljük, hogy folyamatosan mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez folyamatosan fejlődjön, hiszen a cél az közös.
3: Beszélgessünk arról egy kicsit, hogy milyen szerepet játszhat a közeljövő együttműködésnek a kivitelezésében az uniós források, mert ugye maga tiszteletét és uniós források alapján végzi jelentős terveit. Mennyire lehet ebben a közös munkában az unió, mint egyfajta gazdasági háttér?
5: Igazság szerint valóban, tehát a TISZ-ETT megalakulása óta uniós források felhasználásával tudja a feladatait ellátni. Mint említettem, az elmúlt évben is több 7-8 projektet is benyújtottunk uniós forrásokra különböző területeken, és ez mindegyiket ugye az Ukrajnában megvalósulni vágyó projektekre. És a közeljövőben is készülünk majd a következő, majd a 2028-as beadási szakaszokra már előkészületeket megkezdtük, a problémaköröket felmérjük. Tehát mindenképpen mi az uniós forrásokra tudunk hagyatkozni, és azokat tudjuk hatékonyan, legalábbis igyekszünk hatékonyan felhasználni arra, hogy a két régiónkat, a határmenti régiót mindenképpen erősíteni tudjuk.
3: Egy nagyon fontos találkozó zajlott szintén a hétvégén a C8-ak névvel, nagyon sok szintű volt, önök is jelen voltak ezen a találkozón.
5: Igen, ez egy nagyon magas színvonalú, és nagyon, én azt gondolom, nagyon fontos rendezvény volt a hétvégén. Megtisztelő volt számunkra, hogy meghívást kaptunk erre az eseményre, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét tudtuk képviselni ezen a rendezvényen. Nagyon sok érdekes számunkra és érdekes panelen vehettünk részt, külön találkozókon is, és valóban olyan régi régió barátokkal, ismerőségekkel találkoztunk, akikkel jó volt újra együtt a jövőt tervezgetni, illetve sok új kapcsolatra is szert tudtunk tenni, amelyeknek köszönhetően azt gondolom, hogy tovább tudjuk erősíteni a TISZ-ETT szerepét Ukrajnában is. Magát az ETT, mint fogalom, és maga az ETT-nek a fontosságát is ezáltal valamilyen szintén azt tudom, hogy tudtuk erősíteni ezen a hétvégén.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántánk és beszélgethetünk a témákról, és próbáljuk nyomon követni a két megyének az együttműködését, illetve az uniós forrásoknak a felhasználását vidékünkön. Sok erőt és kitartást kívánunk a munkáinkhoz.
5: Hálásan köszönöm, és önöknek is minden szépet és minden jót, és minden kedves hallgatónak csodálatos napot kívánok.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 и 1 FM.
2: 11 óra 18 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, live stream nézőket, ez a különkiadás hétfői adása a Hálom világnapján. Sziasztok, sziasztok, derűs napot kívánunk mindenkinek.
3: Bizony, bizony. Na most ugye arról már hirtattunk az adás elején, hogy Jánosi végén a kátyúzás zajlik, illetve zajlott, útjavítás volt, hogy Beregszászban a Korjatovics utca egy része le van zárva, egész pontosan a Mihók utca kereszteződéstől a Tamás Mihály utca felé, ott térköveznek, illetve nem térköveznek, hanem a macskakövet javítják.
2: Igen, ez nem térkő, hanem macskaköveznek. Bocsánat, igen, rossz, igen.
3: Én kérek elnézést. Illetve friss híradás szerint a sportkomplexnél a hidat lezárták. Ez azt jelenti, hogy szakaszosan egyik oldalról, másik oldalról irányítják a forgalmat, ugyanis ott is karbantartási munkák zajlanak, épül-szépül a város, épül-szépül az úthálózat.
2: Az önkormányzatos sikerült megerősítést kaptunk afelől, hogy igazából ez a Munkács irányából jövő kátyúzás ez el fogja érni Beregszásznak a kistérség legizgalmasabb szakaszát, ez az Ardó Jánosi szakasz. Itt azért van egy-két olyan igazán lassan már a szívünkhöz hozzánőtt közlekedésben szereplők, ezt tudják, hogy miről beszélünk, szívünkhöz hozzánőtt árkok, vagy nem is tudom minek nevezünk, mert a kátyú azért ennél kisebb szokott lenni. Ez egy ilyen bő 25-22-25 centis mélységgel rendelkező, egy szerintem egy 40-50 centis átmérővel, helyenként 70 centis átmérővel rendelkező árok, amit szerintem meg lehetett volna nevesíteni, de úgy látszik, hogy ennek a kátyúzásnak köszönhetően ezt is el kell, hogy felejtsük. Nem fog nekem hiányozni, szerintem aki egyszer igazán belement, annak biztos nem fog hiányozni, de hogy mindenki tudja, még szakaszról van szó, akik ezen a szakaszon rendszeresen járnak, az bizonyos, hogy ez a 4-5 darab ilyen gigakátyú is lehet, hogy a mostani kátyúzás keretén belül el fog tűnni, illetve fontos megjegyeznünk, hogy jó hír, hogy a Dédai kanyarban a pipanyaknak a letérőjén, és ott is vannak ilyen kamikadze szakaszok, hogy ott igazából vagy lerepülsz, vagy felugratsz erre a főútra. Hát,
3: vagy így lelépsz, mint egy lépcsőről.
2: Vagy esetleg úgy, hogy
3: bal eleje, jobb eleje, igen, vagy jobb eleje, bal eleje.
2: Igen, próbálkozol, hogy tesztet, hogy mikor fogod felkarcolni az aját. Hát ezt is ezzel a sunggal szeretnék megcsinálni. És visszatérve a nem térkő, hanem macskakőzésre, 92 méterről beszélünk. Ez a márciusban már megnyert tender volt, amit humán erőforrás hiány talán csak most sikerül végre már befejezni, ne kívánjuk el, de zajlanak a munkálatok, úgyhogy külön köszönjük az információkat.
3: És hát szeptember 21-e van, de micsoda nap lesz holnap, szeptember 22-e, ugyanis Ungvár is csatlakozik a nemzetközi autómentes naphoz, hiszen az Európai Unió területén szeptember 22-e az nemzetközi autómentes nap, melynek egyik lényeg az, hogy az autósok ezen a napon a forgalmi engedély felmutatásával ingyen utazhatnak a városi tömegközlekedésen, és a célja a kezdeményezés pedig nem kevesebb, mint hogy minél kevesebben válasszák a saját autót, és ehelyett a tömegközlekedést, a buszokat, vagy éppen gyalogoljanak, vagy éppen kerékpárral közlekedjenek. Hogy miért fontos ez? Hát én azt gondolom, kell ezt magyarázni.
2: Érdekesség, hogy Ungvár azért ritkán lát ilyet, mi lehetsz-e Beregszászban is autómentes napot szerveznénk, és itt ezt lehetnénk a BKV-t, a Beregszászi Közlekedési Vállalatnak, az nincs. Volt ilyen Beregszász, mert azért milyen jó lenne.
3: De kerékpárunk van.
2: Igen.
3: Gyalogolni lehet?
2: Beregszászban tökéletesen lehet gyalogolni.
3: Ott lehet, sőt, csak igazán.
2: Sőt, biciklizni szerintem azért az útszélén, akik szeretik a forgalmat és a különböző életveszélyes állapotokat, azoknak ajánlott is, mert ugye ez jó tesz a stressz függvényünk fenntartásában.
3: Tegnap hallottam egy olyat, más volt a téma, de a gyaloglás ide köti a dolgot. Mi olyan szegények voltunk gyerekkorunkban, hogy még gyalogolni sem volt pénzünk. De szerintem ezek az idők elmúltak. No, kérem
2: de
3: szépen.
2: Visszatérve annak ennek a hírnek a lényegére, hogy egyrészt maga az autómentes világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy a környezetért tenni lehet azzal, hogy a megfontolt, illetve összehangolt közlekedésünkkel rengeteg mindent tudunk spórolni a környezetszennyezés szempontjából. És ez amikor voltak olyan idők, amikor elmentem rokonossághoz, akkor télen ugye voltak hatalmas szubvenciók, nyitva voltak az ablakok, és emlékszem, az udvart fűtötték, mert el kellett égetni a gázt, mert ha nem égetjük el a gázt, akkor nem fogják a szubvenciót adni. Hát ezek az idők már rég elmúltak, úgyhogy ma már azért a tömegközlekedés szempontjából fontos autómentes nap sem feltétlen csak arról szólhat, hogy vigyázzunk a környezetre, hanem vigyázzunk a saját pénztárcánkra, mert a közel 100 grémnyás dízzelüzemanyag azért igazán hogy is mondjam, lélektani határ.
3: Igen, ez érdekes lenne egyébként, kíváncsiak lennénk a hallgatók is, mit gondolnak erről, hogy mennyi az az összeg, amennyit még egy liter üzemanyagért, legyen az benzin vagy gázolaj, hajlandóak vagyunk kiperkálni a benzinkutakon, de minden esetre ez az autómentes nap egy nagyon jó szemléletformáló kezdeményezés is, hiszen az emberek megtapasztalhatják azt, hogy mennyivel másabb egy olyan környezetben élni, mondjuk egy olyan városban, legyen az kisváros, legyen az nagyváros, ahol kevesebb autóval lehet találkozni, és talán nem kell minden pillanaton azon, attól rettegni, hogy most elüt-e egy autó, nem üt el egy autó, meg igazából, hogy csak azok az autók vesznek részt a közlekedésben, akiknek tényleg céljuk van, tehát mondjuk árut szállítanak, nehogy Isten mentő, nehogy Isten tűzoltó, nehogy Isten rendőr, tehát akinek tényleg az autó az elengedhetetlen, és tegyük a kezünket a szívünkre, azért hányszor van olyan, hogy pár száz méterért is beülünk az autóba, elgurulunk oda, mert nem tudom, lehet, hogy egy szatyrot, egy megrakott táskát kell elhozni, és azért ilyen rövid távokra az ember mindenképpen most már szerintem eljött az idő, hogy elgondolkozzon az, hogy ne autóval menjen, még akkor is, hogyha szemerkél az eső.
2: Úgyhogy ez betartozik az Európai Mobilitási Hétbe szeptember 19-21 között, és igazából tényleg az a meghökkentő, hogy azért lehetne valamelyes spórolni, és én azt látom, hogy előbb-utóbb ebbe az irányba mozdulunk el. Ha nem azért, mert szeretjük a természetet, hanem azért, mert szeretjük a pénztárcánkban, hogyha nem tűnne ebből minden kopek, úgyhogy tényleg ez egy ilyen érdekes köztes megoldás. Ha együtt megy a család mondjuk bizonyos dolgok, bizonyos helyekre, nem külön autóval, vagy az utcában felveszi, figyelj, a te kocsiddal megyünk be, jövő héten én megyek be a kocsimmal, járjuk így fele annyiba kerül, hogy a közlekedés. Ha felveszi egyik a másikat út közben, már is talán költséghatékonyabb lesz, hogyha nem is pénzben kifejezhető módon, de mégis költséghatékonyabb lesz a közlekedésünk. Tényleg ezen a autómentes világnap apropóján az ungvári példából felbuzdó el kell gondolkoznunk.
3: És hát milyen jó volna egyszer arról, akár a közeljövőben arról tudósítanunk, hogy Beregszász is csatlakozott az autómentes naphoz, de szerintem most fog polgármester úr Sikító Frászt kapni és felhívni minket, hogy fiúk, nálunk is volt már. Elnézést kérek, ha ez így volt.
2: No, még nem volt, de majd mindenképpen lehet, hogy szervezek a közeljövőben. Aztán a mai két órás műsorban, a második óránkban is szeretnék témával kedveskedni a számotokra. Kicsit az egyházi rendezvényeket járjuk körbe, mert kettő ilyenünk is lesz. A Bereg megyei konfirmandus nap minden éven várja a Bereg megyei fiatalokat egy nagyon nagy közösségi találkozó erejéig, illetve október 4-én. A gyermekmunkában dolgozóknak lesz egy rendezvényük, e kapcsán érkeznek mai meghívott vendégeink.
3: Nem más lesz, mint Tóth László esperes és Szilágyi Károly Guti lelkész, református lelkész érkeznek ide a stúdióba, illetve elárulom, önöknek már várakoznak itt az előtérben.
2: Érdemes mindenképpen velünk tartani, 11:26 van a háttérben az Álompor Lábas Vikitől.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11 óra 37 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, és akik stúdiunk kerekasztalát láthatják, a kamerákon keresztül láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Ugyanis elfogadta meghívásunkat Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperese, illetve Szilágyi Károly gáti református lelkész, a missziói bizottság elnöke. Köszöntjük Önöket nagy tisztelettel.
3: Mi szeretettel köszöntjük a hallgatókat.
1: Szörnyi známé úsztúgyi Tar László dékán, Berehivszko reformecko okruhu, és Szilágyi Károly reformeckész, és Csendék Szela Gágy. Szintapot kívánok, áldás békességet.
3: Akkor még egyszer áldás békességet, és szeretettel köszöntjük a áldás békességet, hallgatókat.
1: Számos rendezvény zajlik a Beregi Egyház megyében, illetve mondhatnánk, hogy eddig is minden hétvégezét a gyülekezetek életében különböző programokról szól. Éppen kiskörzeti kórus találkozó volt tegnap Dédában, fantasztikus élmény volt, és azért a következő napok, illetve hetek is rengeteg megyei programtól lesznek zsúfoltak. Érdemes megemlítenünk a sokadik alkalommal megrendezésre kerülő konfirmandus ifjúsági napot, amely ezen a héten kerül megrendezésre, több száz fiatal készülődik. Miről, mit kell erről tudni?
3: Valóban több száz fiatalt várunk. Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást. Nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak. Nem csak arról szól természetesen, hogy találkozunk és jól érezzük magunkat, hanem az ige közelében, Isten közelében szeretnénk őket, Isten közelébe szeretnénk őket hívni, áhítattal, ige magyarázattal, közös énekléssel, imádsággal, együtt étkezéssel, reménység szerint jó lesz az idő, és ott szépen leterítjük a kis pokrócokat a templom körül, és ott fogyasztjuk el majd az ebédünket. Ezek mindig olyan alkalmak, programok, amelyek azt üzenik számunkra, hogy azokkal a fiatalokkal, akik itt vannak még, nagyon komoly munkát kell végezni azért, hogy a jövőben is számíthassunk rájuk, és azok a gyülekezetek, amelyekből ők jönnek, valamikor majd ott ők, mint gyülekezeti tagok, mint presbiterek, szolgálattevők jelen legyenek. Ez is a célja ennek a mostani alkalomnak, ami szintén az éves téma alapján kerül majd megszervezésre, ami a magvetésről szól.
1: Milyen funkció jut a gyülekezeteinkben az ifjúságra? Nagyon féltünk, hogy elfogynak, de közben azt látjuk, hogy több száz fős ifjúsági rendezvényeink vannak, és azt látjuk, hogy ott vannak a közösségeikben, sőt, látunk saját kezdeményezést, látunk különböző közösségi tereket, ahol a szolgálat jelen van. Milyen funkciót töltenek be az egyházaink, a közösségeinknek, a gyülekezeteinket írva a fiatalok?
4: Mivel azt tapasztaljuk, hogy az ifjúság azért fogyóban van a gyülekezeteinkben, szeretnénk valahogy megerősíteni az itthon maradókat, és szeretnénk összetartani azokat a közösségeket, amelyek igazából most már bezárkóznak a szobáikba, sokszor a mobiltelefon vagy a komputer mögé, és a közösségek elveszítik az értékeiket. Én évek óta azt tapasztalom, hogy az ilyen közösségi alkalmak után a fiatalok egy kicsit megelevenednek. Lelkileg buzgóbbak, az ifjúsági alkalmakon is jobban megjelennek, és azok a dolgok, amiket hallanak, azért ott hagyják a nyomukat a szívükbe. Szeretnénk hinni, hogy ugyanazzal az eredménnyel, ami évekkel ezelőtt mi is átéltünk a saját fiatalkorunkban, hogy talán el tudjuk mondani, hogy volt egy ige, ami megragadott, volt egy gondolat, ami oda kényszeretett a Krisztushoz, és ha talán most még nem is konkrétan hat, de lehet, hogy egy-két év múlva, vagy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, ezek a gondolatok visszatérnek, és azok a fiatalok, akik most még talán nem mindig tudják, hogy mit szeretnénk tőlük, akkor majd megértik.
2: Ez azt is jelentheti egyébként, hogy mondjuk haladva a korszellemmel, vagy a változásokkal ezek a konfirmandus hétvégék, vagy konfirmandus események, ezek mondjuk megsokszorozódnak az év során. Ahogy lelkész úr mondta, hogy egy-egy ilyen találkozó után mindig felpesdül az élet a kisebb közösségekbe is, és nyitottabbá válnak, aktívabbá válnak. Lehet, hogy ez volna a nagyobb mértékű aktivitás előidézésének egyik módja?
4: Hát mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ne csak megyei szinten legyenek rendezvények, hanem a Beregi Egyházmegye körzetekre van felosztva, és ezek a körzetek maguk szintjén is rendezvényeket végeznek. Így például abban a körzetben, ahol én szolgálok, a Mérce körzet váralja, ott október 10-én már készül egy újabb ifjúsági alkalom, amikor fölmegyünk Munkács mellett a Fesztik kép kilátóhoz, és onnan szeretnénk egy közös imádsággal, evangelizációval a fiatalokat közelebb vezetni a Krisztushoz. De gondolom ugyanúgy minden körzetben azért ott vannak az ifjúsági vezetők, és a Kriszt is igyekszik tenni arról, hogy a kis csoportok azok megelevenedjenek és életre keljenek.
1: Szeptember időszaka az iskola kezdésről szól, a gyülekezetekben pedig a hittan és a konfirmációs képzéseknek a fel megszervezéséről, újraszervezéséről és váltásáról szól. Miért fontos, hogy azt a meghökkentően sokan teszünk bizonyságot Isten szín előtt, hogy akár keresztülőként, szülőként, illetve a közösség tagjainként. Én ezzel felszoktam csodálkozni, hogy amikor Beregszászi református templomban megkeresztelek egy gyermeket, akkor felteszi a lelkész a kérdés, hogy én a közösség, aki hallgatja ezt, megteszek-e mindent afelől, hogy a gyermek Isten égéhez közel kerül, és mindig azt mondom, hogy igen, ezt hittel vallom és fogadom. És azon gondolkoztam, hogy 38-35 éve a templomban hány gyermeknek mondhattam ezt én, hogy vállalom, mint hallgató ott gyerekkoromtól kezdve ezt a fogadalmat, úgyhogy van felelősségünk a felelő gyermekünk ezt a szülők által ígért dolgot majd a konfirmációnál. Ennek a képzésben való részvételkor felelevenítsük. Miért fontos ez, hogy a gyerekeinket, unokáinkat, keresztgyerekeinket eljutassuk ilyenkor a konfirmációs képzésre?
3: Hát nagyon fontos azt látni, hogy ez egy bibliai tanítás. Tehát, hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztust valljuk, Krisztust követjük, akkor mi ebben valószínűleg jól érezzük magunkat, megtaláltuk benne azt, ami az életünk szükséges és elengedhetetlen, és ugye egy szülő, vagy egy közösség a kisebbekre, a kicsikre, a gyermekekre úgy tekint, hogy nekik is szeretnénk jót, és ezek a hittanórák és ezek a programok, alkalmak, amelyek a gyermekek számára vannak szervezve, pontosan ezt célozzák meg a gyülekezet részéről, hogy segítsünk a szülőknek. Én ezt nagyon alá szeretném húzni, mert mi nem a szülők helyett vagyunk keresztény szülei a gyermekeknek, vagy keresztszülei a gyermekeknek, hanem mi besegítünk. Mert a gyülekezet az egy héten, hogyha tart egy hittanórát, tegyük fel, az egy óra. Ha van még egy gyermekistentisztelet, az kettő. Lehet még van valami gyermekprogram, tegyük fel, akkor az már három, de ez még mindig csak 3 óra egy héten, ahol mi a Krisztus tanítását tudjuk feléjük közvetíteni. A gyermek legtöbbet a családban tölt időt, tehát ott kell a szülőknek, mert ez az igei tanítás is, ott kell a szülőknek azt a kötelezettséget, amit magukra vettek, mondjuk így, bár ezt nem nagyon szeretjük így hangoztatni, de megígértük és megfogadtuk, hogy keresztény hitben fogjuk nevelni és neveltetni. És a gyülekezet az már egy következő szint, ahol már ezek a gyerekek, akik így nevelkednek, neveltetnek otthon, találkoznak egymással a hittanórán, és ezért van hitoktatónk, ezért van nagyon sok gyülekezetben olyan önkéntes szolgálattevő, aki ebben a munkában segít, és így kialakul egy ilyen szolgálati terület. Tehát én úgy látom, hogy Bereg megyében, meg más egyházmegyékben is a gyermekekkel való foglalkozás az egy elég nagy prioritást élvez a gyülekezetekben.
2: Egy ilyen konfirmandus alkalom egy picit lehetőséget teremt arra is, hogy a gyermekeket vagy a fiatalokat egyfajta kapocsá tegyék a családok, az otthoni felfogás, az otthoni neveltetés és az egyház között? Ha esetleg ebben mondjuk valami hiátus lépne föl?
3: Igen, hát korábban volt olyan, hogy egy gyermektáborban mondjuk Isten igéjét hallva nagyon közel került az Istenhez, Krisztus követőjévé lesz, és akkor ő hazamegy, és otthon a szülőket is elkezd evangelizálni. De azért lássuk be azt, hogy a bibliai modell az nem teljesen így néz ki, hanem a szülő az, aki valamikor megkereszteltek, és ha ő részt vesz a gyülekezet közösségében, akkor ő nagyon sok olyan dolgot magába tudott szívni, ami az ő életét olyanná teszi, amiben példával is tud előjárni a gyermeke előtt otthon a családban, mert az egy dolog, hogy én azt mondom a gyerekemnek, hogy imádkozz, de én nem teszem ezt. Az egy dolog, hogy azt mondom, hogy olvasd az igét, de én mondjuk nem olvasom vele együtt.
1: Konfirmáción mit is ad pluszban a gyermekek életében? Mi az a információ, amit ilyenkor meg lehet tanulni? Furcsa ez, de mégis a konfirmáció kátéra alapul a kérdés felett, rengeteg olyan válaszon elkészítve, amit 14 évesen, 13 évesen lehet, hogy meg lehet érteni, vagy legalábbis olyan szintjén el lehet sajátítani.
4: Nagyon jó fogalmazott a kérdésével, mert a KT oktatásunk többnyire információ alapú, és éppen ezért fontos, hogy azok az ifjúsági alkalmak is, amiket szervezünk, azok egy megtoldják egy lelki töltettel. A KT-nak pontosan az a lényege, hogy azokat a bibliatanításokat, amelyeket mi akár felolvasunk nekik, vagy ők találkoznak vele, egy rendszerbe foglalja. A KT maga a hitvallásunk, ami rendszerét alkotja a Bibliának a tanítását református szemmel, és évek múlva azok a kérdések, amik úgy rögzülnek a tanulásban, nagyon jó a KT-nak a elkészítés, hogy kérdés és felelet, amit megtanulnak, hogy ha előkerül egy kérdés, akkor neki már a felelet ott van benne, ilyen automatikusan megszületik, és saját magát magyarázza a KT. Tehát ez a rendszer mindenképp a hitvallás ismeretében, az egyházának az ismeretében nagyon fontos szerepet játszik. Én emlékszem arra, hogy amikor még volt a fordulat, hogy megkezdődött a vallásszabadság, még a felnőttek is úgy voltak vele, hogy sokkal jobban ismerték más felekezeteknek a tanítását, mint a sajátjukat. Viszont a mai fiatalok már jól ismerik a saját egyházuknak a tanítását, és ezzel örvendetes találkozni mindig újra és újra. Tehát a KT mindenképp fontos szerepe kap abban, hogy megértsük a Szentírás tanítását.
2: No, hát ne felejtjétek, hogy szeptember 26-án 10 órától 4. őszi konfirmandus találkozó Nagyberegen, a Líceum a templomban kezdünk, majd pedig az egész terület benépesül. Van egy másik apropója is ennek a beszélgetésnek.
1: Ezt még október 4-én formosan gyülekeznek össze a gyermekmunkával foglalkozó munkatársak. Egyfajta szolgálattevő, megerősítő alkalom, ez mire van szó?
3: Igen, mert a szolgálattevőknek is szüksége van arra, hogy találkozzanak egymással.
1: Talán nekik van még inkább szüksége ebben a helyzetben, mert...
3: Igen, és arra is, hogy valamilyen visszajelzés érkezzen arra a munkára, amit ők sokszor tényleg önkéntesen a családjuk mellett, vagy a munkahelyük mellett végeznek. Így minden évben megcélzunk egy ilyen szolgálati területet Vereg megyében, voltak már a diakónusok, konkrétan a hitoktatók, most egy kicsit kitágítjuk ezt a kategóriát, és azokat a gyülekezeti tagokat várjuk, fiatalokat, időseket, akik a gyülekezet gyermekmunkájában, gyermekszolgálatában részt vesznek. Tehát ebbe beletartozik a hitoktató, beletartozik a vasárnapi iskolás munkatárs, beletartozik a gyermekevangelizációs közösségnek a munkatársi köre, vagy azok, akik ott vannak és a gyülekezetben. Lehet, hogy nem valamilyen szervezethez kötődve, vagy valamilyen konkrét képzés után, de ott vannak a gyermek alkalmakon. Ezt rábíztuk a lelkipásztorokra, hogy ők legyenek azok, akik majd összegyűjtik ezeket az embereket név szerint, ugyanis szeretnénk majd őket meglepni, és az már nem lesz meglepetés egy emléklappal is, hogy így fejezzük ki köszönetünket abban a munkában, a szolgálatban, amit önzetlenül végeznek.
2: Ez egy elég nagy bázis lehet, és tudom, hogy nem szerencsés ilyet kérdezni, de hát média munkásként felteszem a kérdést. Ez körülbelül hány emléklapot készülnek legyártani?
3: Hát ilyen 50-60-as nagyságrend volt legutóbb, szerintem most többet fogunk készíteni, mert a gyermekmunkásokból azért több van a gyülekezetekben. Ma mondta az egyik lelkész kolléga, vagy kérdezte azt, hogy ő most hogy írja be ott a táblázatba, a sorokba a neveket, mondtam egymás alá, és azt mondta neki, most már 9 ilyen munkatársa van, akit szeretne beírni, tehát akkor lehet, hogy a 100 emléklap kevés lesz.
1: A lelkészeket látjuk a gyülekezetek élén, a gondokokról is néha szó esik, de igazából a gyülekezetek motorja is sok esetben a Szentlélek eszközeként azok az önkéntesek, illetve azok a szolgatások, akik bent vannak ebben a közösségben, és itt épp egy olyan rétegét vettük elő, akik tényleg a legfontosabbat, a gyermekekkel való munkát végzik. Miért kell velük is foglalkozni, miért kell a szolgálattevőket megerősíteni, kicsit lelki tartalommal feltölteni?
4: Különösen most van rá nagy szükség, mert ők is pontosan csalódással élik meg azokat a napokat, amikor azt kell látniuk, hogy a gyerekek azért elfogynak, és egyre kevesebben vannak a falvakba. És azok a hitoktatók vagy gyermekmunkások, akik jobb napokat is megéltek, azért ők is nehezen élik meg, hogy kevesebb gyerek van azokon az alkalmakon, amiket ők korábban tartottak. De ugyanakkor meg nagyon fontos szerepük van, mert a következő nemzedéket, a gyülekezeteket, akik majd fogják a gyülekezeteket alkotni, igazából ők készítik elők. És a lelkész például, én magamról is el tudom mondani, hogy akkor kapcsolódom be az ő életükbe, amikor 13-14 évesek lesznek, és addig a hitoktató az, aki formálja, tanítja, vagy a gyerekmunkás, aki előkészítőt arra, hogy mit fog majd később a felnőtt korába Istennel kezdeni, vagy mit fog kezdeni azzal a tudással, amit a KT tanulásban fog kapni. Úgyhogy ők lehet, hogy néha a háttérbe húzódnak, és talán nem veszük észre a szolgálatukat, de igazából az alapokat az elkövetkező nemzedéknek mindig ők rakják le. És mi már egy előkészített talajt kapunk, egy fölkészített kis közösséget, akik, én azt látom a mi gyülekezetünkben, hogy nagyon is nyitottak arra. Ki vannak formálva arra, hogy ők az Isten igéjét magukhoz vegyék, és a KT tanulásban is fontos szerepük legyen.
2: No, hát izgalmas két pillanat, vagy találkozó előtt áll a Beregi Református Egyház, illetve a Református Egyház magába is, ugye itt a segítők, illetve a gyerekekkel foglalkozóknak lesz október 4-én Fornoson egy találkozója, illetve szeptember 20, most fogom nem jól mondani a dátumot, segítsen valaki, 26-án pedig Nagy Beregen a konfirmandus találkozó, úgyhogy Tóth Lászlónak, a Beregi Református Egyházmegye esperesének, és Szilágyi Károly, a Gáti Református Lelkésznek, missziói bizottság elnökének köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, és ebben a pár percben nagyon röviden azért hallhattak a hallgatók erről a két fantasztikus eseményről. Köszönjük szépen!
4: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Oroszország az elmúlt héten több mint 2000 drónt, 1700 irányított légibombát és 19 rakétát vetett be Ukrajna ellen. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint támadások érték a kritikus és polgári infrastruktúrát Harkiv, Szumi és Odessa megyében, Dnipropetrovsk és Zaporizsja megyében pedig lakóházakat is találatok értek. Az orosz támadások következtében Ukrajna három legnagyobb acélgyára is leállt. Ezek együttesen az ország acéltermelésének mintegy 90%-át adták, írja a Financial Times. A vállalatok jelenleg felmérik a károkat és a szükséges javítások mértékét. Szakértők szerint a termelés helyreállítása néhány naptól, akár hónapokig vagy évekig is eltart.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslamény környékének történelmi értékei között találjuk Nagy Varsány egyik legfontosabb látnivalóját, a református templomot. A település hivatalos oldala műemlékként tartja számon az épületet. A templom története évszázadokra nyúlik vissza. Nagy Varsányban már a 14. században állt téglából épült templom, ezért a települést a korabeli források Egyházas Varsány néven is említették. A mai templom gótikus része a 15. századra datálható. Az épület különlegességei közé tartozik egy, a külső falba másodlagosan beépített 1463-ból származó sírkő, valamint a szentély északi falában található 1523-ban készült reneszánsz szentségfülke. A reformáció idején ezt befalaszták, majd az 1926-os átalakítás során ismét előkerült. A templomot az évszázadok során többször átépítették és bővítették. Az egyik legjelentősebb változás 1926-ban történt, Balázs István építész tervei alapján ekkor kapta meg mai formáját. A bővített rész bejáratához egy 20 méter magas, különleges, szecessziós ízlésű, gótizáló torony is épült. A nagyvarsányi református templom így nem csupán Isten tiszteleti hely, hanem a település történelmének egyik fontos őrzője is. Olyan épített örökség, amely a középkortól napjainkig számos korszak nyomát megőrizte.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин FM. Классное радио. В дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: І Занетура. 16-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Fáról zuhant le egy 38 éves férfi, miközben a kertjében dolgozott Szolyva közelében. A balesethez a mentőszolgálat munkatársait riasztották. A helyszínre érkező mentők a férfinél a gerinc háti szakaszának zúzódását állapították meg. Ellátták, majd további kivizsgálásra és kezelésre a szolyvai kórházba szállították. Írja a Kárpecki Objektív. A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy magasból történő esés után nem szabad önállóan felültetni vagy mozgatni a sérültet, főként akkor, ha a hátfájdalom vagy gerincsérülés gyanúja áll fenn. Ilyen esetben a 103-as segélyhívót kell tárcsázni, és a mentés irányító utasításait kell követni a mentők kiérkezéséig.
4: На Сваляпщині 38-річний чоловік упав із дерева, коли працював у своєму саду. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики, які прибули на місце, діагностували у чоловіка забій грудного відділу хребта. Йому надали необхідну допомогу, після чого для подальшого обстеження та лікування доправили до Свалявської лікарні. Про це пише Карпатський об'єктив. Медики наголошують, після падіння з висоти не можна самостійно садити або переміщати постраждалого, особливо якщо він скаржиться на біль у спині або є підозра на травму хребта. У такому випадку необхідно зателефонувати за номером 103 та виконувати інструкції диспетчера до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.
3: Több mint 4,2 millió hrivnyi értékű szabálytalanságot tártak fel a háztartási gépeket árusító üzletek ellenőrzése során Kárpátalján. 2026. júniusa és augusztusa között a Kárpátaljai megyei állami adószolgálat munkatársai 21 ellenőrzést végeztek olyan üzletekben, amelyek nagyértékű háztartási gépeket értékesítenek. A leggyakoribb szabálytalanságok között szerepelt, hogy az eladók nem rögzítették a vásárlásokat a pénztárgépeken, vagy a program alapú pénztárgépeken keresztül, illetve nem adták át a vásárlóknak a megfelelő bizonylatokat. Az ellenőrzések eredményeként a vállalkozásokkal szemben a jogszabályoknak megfelelően összesen több mint 4,2 millió hrivnyi értékű bírságot szabtak ki. Erről a Kárpátaljai megyei adóhivatal számolt be.
4: На Закарпатті під час перевірок магазинів побутової техніки виявлено порушення.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 21-én, hétfőn, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня 2026 року, понеділок. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Új évadára készül a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház. A hivatalos évadnyitót szeptember 22-én és 23-án tartják a Dériné program közreműködésével. A közönséget színházi előadásokkal és vendégprodukciókkal várják Beregszázban, valamint a környező településeken és óvodákban is. A részletekről Sín Edina, a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
4: A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Dériné program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagymuzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat. Az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk. Tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
3: Закарпатський Угорський обласний драматичний театр готується до нового театрального сезону. Офіційне відкриття відбудеться 22 та 23 серпня за сприяння програми «Дейріней». Наглядачів у Берегові, а також у навколишніх населених пунктах і дитячих садках чекатимуть театральні вистави та гостьові постановки. Детальніше про це розповіла нам виконувачка обов'язків директора Закарпатського Угорського обласного драматичного театру Шін Едіна. Далі ви чуєте її слова.
4: А гіваталош нітора мені.
3: Офіційне відкриття сезону відбудеться за сприяння програми «Дейріней». Адже 22-23 вересня ми чекатимемо на глядачів із масштабними виїзними заходами та театральними програмами. Однією з центральних локацій стане Берегівський ліцей номер 4, іншою – Берегівський ліцей імені Габора Бетлена. Також ми відвідаємо дитячі садки. Хочемо привезти театральні вистави до Великої Доброні, Бене та інших населених пунктів. А завершиться вечір джазовим виступом Сільвії Потокі. Тож ця дводенна програма стане офіційною рамкою нового театрального сезону. Після гостьових постановок ми зможемо представити і наші власні вистави, зазначила Шін Едіна.
2: A Beregszászi Kistérség iskoláiban ellenőrzik az étkeztetés körülményeit. Azokban a Beregszászi Kistérséghez tartozó iskolákban, ahol szeptember 1-től megszervezték a tanulók étkeztetését, ellenőrzik az étkezdék működését és az étkeztetés feltételeit. Az ellenőrzést egy

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Új évadára készül a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. A hivatalos évadnyitót szeptember 22-én és 23-án tartják a Dériné program közreműködésével. A közönséget színházi előadásokkal és vendégprodukciókkal várják Beregszázban, valamint a környező településeken és óvodákban is. A részletekről Sín Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója nyilatkozott rádió.
5: A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Dériné program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagy Muzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat. Az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk, tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
6: Закарпатський Угорський обласний драматичний театр готується до нового театрального сезону. Офіційне відкриття відбудеться 22 та 23 серпня за сприяння програми «Дейріней». Наглядачів у Берегові, а також у навколишніх населених пунктах і дитячих садках чекатимуть театральні вистави та гостьові постановки. Детальніше про це розповіла нам виконувачка обов'язків директора Закарпатського Угорського обласного драматичного театру Шін Едіна. Далі ви чуєте її слова. Офіційне відкриття сезону відбудеться за сприяння програми «Дейріней». Адже 22-23 вересня ми чекатимемо на глядачів із масштабними виїзними заходами та театральними програмами. Однією з центральних локацій стане Берегівський ліцей номер 4, іншою – Берегівський ліцей імені Габора Бетлена. Також ми відвідаємо дитячі садки, хочемо привезти театральні вистави до Великої Доброні, Бене та інших населених пунктів. А завершиться вечір джазовим виступом Сільвії Потокі. Тож ця дводенна програма стане офіційною рамкою нового театрального сезону. Після гостьових постановок ми зможемо представити і наші власні вистави, зазначила Шін Едіна.
3: A Beregszászi Kistérség iskoláiban ellenőrzik az étkeztetés körülményeit. Azokban a Beregszászi Kistérséghez tartozó iskolákban, ahol szeptember 1-től megszervezték a tanulók étkeztetését, ellenőrzik az étkezdék működését és az étkeztetés feltételeit. Az ellenőrzést egy bizottság végzi, amelyben az oktatási és kulturális osztály képviselői, az oktatási intézmények munkatársai, a szülői bizottságok, valamint az illetékes szolgálatok képviselői vesznek részt. A bizottság a hét folyamán a kistérség valamennyi iskoláját felkeresi, az ellenőrzések eredményeiről, valamint a bizottság következtetéseiről és a további intézkedésekről a lakosságot is tájékoztatják. A cél, hogy a gyermekek biztonságos és megfelelő minőségű étkeztetésben részesüljenek, és az iskola étkezdékben megfelelő körülményeket biztosítsanak, közölte a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya.
6: У школах Берегівської громади, де з 1 вересня організовано харчування учнів, перевірять роботу їдалень та умови

0: Egybert jó! Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásárosnamény környékig legfontosabb látnivalóját, a református templomot. A település hivatalos oldala műemlékként tartja számon az épületet. A templom története évszázadokra nyúlik, vízből épült templom, ezért a települést a korabeli források egyházas varsány néven is említették. A mai templom gótikus része a 15. századra datálható. Az épület különlegességei közé tartozik egy, a külső falba másodlagosan beépített 1463 származó sírkő, valamint a szentély északi falában található 1523-ban készült reneszánsz szentségfülke. A reformáció idején ezt befalaszták, majd az 1926-os átalakítás során ismét előkerült. A templomot az évszázadok során többször átépítették és bővítették. Az egyik legjelentősebb változás 1926-ban történt, Balázs István építész tervei alapján ekkor kapta meg mai formáját. A bővített részbejárat egy 20 méter magas, különleges, szecessziós ízlésű, gótizáló torony is épült. A nagy varsányi református templom így nem csupán Isten tiszteleti hely, hanem a település történelmének egyik fontos őrzője is. Olyan épített örökség, amely a középkortól napjainkig számos korszak nyomát megőrizte.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Bózus FM. Rádió Pulse FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Konszenzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Zeneschaf, és Antal István vagyok. A mai műsorban egy igazi gitármágus, a latin rock atya Carlos Santana és zenekara kerül középpontban. Vitánia radio slúchačom, s vami vedúci Antal István i sioňu programy muzičný track prozvučiať kompozícii mexikánskeho gitaristy i kompozitora Carlosa Santany. Zalešajte sa s námi.

A 70-es évek elején Santana igazi úttörő volt. A pszichodelikus rock, a jazz, a blues és a latin ritmusok találkozása nála nem csak működött, hanem forradalmat jelentett a rockzenében.

egy multidéző legenda. Aztán jött a Smooth, ami visszarepített őt a sláger listák élére. Rob Thomas hangja és Santana gitárja tökéletes párost alkotott. Ez a szám Grammy-díjak sorát hozta el. 9-et összesen.

Végezetül hallgassuk meg az Európát. Ez a dal sokak szerint Santana egyik legszebb instrumentáléja. Szinte beszél a gitár. Ez volt tehát a zenesáv, ahol Carlos Santana a zenei világába merültünk el. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек прозвучали композиции мексиканского гитариста и композитора Карлоса Сантаны. Дякую за увагу, залишайтесь надалі с Радіо Пульс.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

az ihlet, s unalom megszállja. Veszi a rozzant, kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt. Nem figyel arra deli hallgatóság, nem olyan szerszám, divata is óság. Az öreg úr fél süket és fél vak, maga számára, és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki úr.

mint húrja, s felejtileg ott már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallott?

0: Ika király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem éjszakra, sem délre, ahány ország vagyon, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszőjüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, vendegért, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, haj, nem talált a nyilvesszejére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az óperenciás tenger partjára élt. És hát, uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem. Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek? Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvesződet. Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek. Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán. – Ugye meg akartál szökni tőlem? – mondta a béka. – De megállj, ezt még megkeserülöd. – Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is. Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd. Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséged? Hova, merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony? Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon. Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből, azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa. Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, s abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta, ásó, kapas, nagy harang válaszol el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába, megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elelszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol, mondta az asszony. De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam, sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyílveszővel keres magának feleséget. Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi, bizony nem szomorítom meg a szívedet. A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában. Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél. A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya. Egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utánam mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége. Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem? Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége. No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg. Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép, ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondá nagybúsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. Adjon Isten jó napot, molnár gazda! Adj Isten, acsém! Hó, jársz itt, ahol a madár se jár! Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék. Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat. Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől. Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom? Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol. Hát aztán hova viszi? Öcsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben. Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kioldották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek. Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon, felfogadlak annak. Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el, hiszen ez az ő felesége. Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mi csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé? Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teketóriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert. Kisütötte ezt a cipót? Mondja a sütőmester. A sütőinas, felséges királyné.
1: Küldje ide mindjárt.
0: Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné. Lisztesen, neme a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy béka savóban, szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el vége.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim Jana 102. Biodim FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: FM. Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 Йодин FM.

0: és a jövődet tervezd.
1: Hol eszmélve?
0: Álmodva kezdted.
1: Oda vissza kell térni.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjanosto 2, Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Klasne radio.